Uten no asuni suatu upo pisam nyutsim nam no nyutsunosokutuat gaitestet mestetetasuni.